0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még üzemel az utolsó paksi turbina, az állatokat is megterheli a hőség, papírból készül az új ceruza elem, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó, több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A paksi erőmű utolsó, még üzemelő turbinája stabilan termeli az áramot, a vízállás nem változott. Üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a fokozódó kánikula miatt fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több mint 800 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
1: 160 éves a fővárosi állatkert. Ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a parkban a takarmányozási bemutató. A központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán, már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 6-a, reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pagebook.
1: Jól haladnak a mohácsi fejlesztések. 4 napos fürdőfesztivált rendeznek augusztusban Harkányban. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a 3-fokú hőségriadót az ország egész területén. Továbbra is kánikulára kell számítani, ami mindenkit megvisel, ezért kiemelten fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. A kánikula miatt a kormány meghosszabbította az állami intézményeknél az otthoni munkavégzést, és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését is, szintén péntekig. Egy fiatal nő felkutatásában kér segítséget a rendőrség. A 20 éves Kalányos Cynthia április elején költözött el volt párjától, akivel megromlott a viszonya. A nő azóta nem adott magáról életjelet, tartózkodási helye ismeretlen. Kalányos Cynthia vékony testalkatú, körülbelül 165-170 cm magas, haja hosszú, fekete, a szeme barna. Aki a nő hollétéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Pécsi Egyházmegyében. A Pécsi Székesegyház teljes díszkivilágítását lekapcsolják napnyugta után. Az épület 4 tornyát csak légbiztonsági okokból világítják meg. A hivatal munkatársai számára otthoni munkavégzést rendeltek el, kikapcsolták a püspöki palota locsoló rendszerét, az egyházmegye területén található templomokat működtető plébániák pedig saját hatáskörben csökkentik az energiafelhasználást. Augusztus 28-a és 30-a között rendezik az idei Szamárfül Fesztivált Pécsett. A Zsolnai Kulturális Negyedben 11. alkalommal szervezik meg a nyárbúcsúztató összművészeti gyermekfesztivált, ahol a szervezők kreatív és élménydús kikapcsolódást ígérnek a résztvevőknek. A vendégek között lesz Grillusz Vilmos, Szalóki Ági, Varró Dániel. Lesznek színházi és bábszínházi előadások és sportprogramok is. A rendezvény részletes programja már elérhető a Szamárfül Fesztivál honlapján. Több beruházás már elkészült, számos pedig a befejezéséhez közeledik Mohácson és környékén, a Mohács 500 program részeként. A Mohácsi Nemzeti Emlékhely felújítása várhatóan befejeződik az augusztus 29-i évfordulóig, így az emlékhely a tervek szerint fogadhatja majd a látogatókat a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A Mohács 500 NKFT közlése szerint a város főterén és annak környékén, a Szabadság utcában és a Sétáló utcában városfejlesztési munkák zajlanak, így a belváros is egységesebbé válik. A csatatéri emlékkápolna és környezetének rekonstrukciója befejeződött, és új parkolókat is kialakítottak a városban. Elindult a Nemzeti Örökségintézet Mohács 500 projektjének honlapja. A Nőri a napokban azt közölte, a honlap a mohácsi csata kutatásainak legújabb eredményeit és a jubileumi program sorozat legfontosabb kezdeményezéseit mutatja be. A honlap indulása mellett már elindult az a vándorkiállítás is, amely tablókon mutatja be a mohácsi csata történetét. A tárlat jelenleg Egerben és Balatonfüreden látható. Emellett elkészült a Határtalan Régészet magazin legfrissebb kiadása is, mely szintén a mohácsi csata előzményeit, eseményeit és emlékezetét mutatja be. Csúszik a Mecsek Jánosi templom tornyának felújítása. A toronyban ugyanis jelentős állományban élnek védett denevérek, melyek jelenleg éppen a szaporodási időszakukat töltik. A napokban természetvédelmi egyeztetést tartottak, ahol kiderült, a zajjal és rezgéssel járó munkálatokat augusztus közepéig fel kell függeszteni az állatok védelmében. A templom torony felújítása csak a hónap második felében folytatódhat. 4 napos fürdőfesztivált rendeznek az augusztusi hosszú hétvégén Harkányban. A Gyógyfürdőben 31. alkalommal rendezik meg a programot, ahol a színpadi programok mellett idén veterán autókiállítás, jógaórák és fényfestés is várja majd a közönséget. A színpadon mások mellett a Republic, Pete Junior, a Cosmix, az UFO és Jude Law is fellép, de Harkányba várják a Váradi Roma Cafét és Radics Gigit is. A részletekről már lehet tájékozódni a harkányfürdő.hu oldalon. Idén is megrendezik a Kutatók éjszakáját. A Tudományfesztivál szeptember utolsó hétvégéjén várja majd a közönséget. A szervezők azt közölték, eddig már több mint 150 intézmény csatlakozott a kezdeményezéshez, egyetemek, középiskolák, könyvtárak és múzeumok is kínálnak majd szórakoztató tudományos programokat a résztvevőknek. A részletes programokat szeptember elején közlik majd a Kutatók éjszakájának hivatalos oldalán. Halálos siklóernyős baleset történt kedden Baranyában. Nem sokkal dél után érkezett a riasztás egy siklóernyősről, aki a Szársomjón került bajba. A helyszínre érkeztek a mentőegységek, egy mentőhelikoptert is riasztottak, ám a sportoló életét már nem lehetett megmenteni. A Palkonya újpetrei és a Villányi önkéntes, valamint a Villányi hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek, akik a meredek és sziklás terepen egy hordágy segítségével juttatták le a hegyről az elhunytat. Sáska veszélyre figyelmeztet a Nébih. A szervezet a napokban szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre is, melyet a kártevő megfékezésére lehet használni. Azt írják, a szélsőségesen meleg és száraz időben évről évre visszatérő gond a sáskák kártétele, melyek elsősorban az Alföldön fordulnak elő. Ám mivel a sáskák kiválóan repülnek és nagy távolságokat is meg tudnak tenni, bárhol megjelenhetnek. A készítmények felhasználása november 23-áig engedélyezett. A részletekről a Nébih honlapján lehet olvasni. Idén Vas megyében Bükkfürdőn rendezik meg az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi versenyt. A jelentkezések már elindulnak, a nevezéseket augusztus 19-éig lehet leadni, írja a Katasztrófa Védelem. A verseny szeptember 18-án rendezik. A feladatok az állóképességet, kitartást és a gyorsaságot is próbára teszik majd. Az erőpróbán hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltók egyaránt rajthoz állhatnak mindkét nemből. A Magyar Vízilabda Szövetség kisorsolta a férfi vízilabda magyar kupa selejtező csoportjait. A 4-3 tagú csoportban 12 csapat küzd majd. A PVSK Mecsek Fűszért a Vasassal és az Újpesttel került egy csoportba. A selejtező tornákat augusztus utolsó hétvégéjén rendezik. A csoport elsők jutnak tovább a legjobb 8 közé, ahol a legutóbbi bajnokság első 4 helyezettje is csatlakozik majd a mezőnyhöz. Ez volt a Pécsbúk, a 101 hét Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM. A legnagyobb sztárok. A legnagyobb kedvencek. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legnagyobb sztárok. Régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép jó reggelt az újabb forró napon, augusztus 6 csütörtök. Berták, Bettinák, sok boldogságot a névnapos hölgyeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Rögtön a Simply Red, előtte még a Unique, most pedig a Madison Avenue jön a Who the Hell Are You-val. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 6-án, az év 218. napján, és a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapján, Hiroshima emléknapján. És lassan tiltólistára kerülnek azok a dalcímek, amelyekben szerepel a meleg vagy forró kifejezés, így inná is esélyes erre a sorsra. Jön a hat, azaz forró, a legjobb zenék között a Besten. Fly!

0: Ezt a fennem a legjobb zenék. Kitartást kívánok még egy bő napig, holnapra megérkezik legalábbis a Dunántúlra biztosan a frissülést hozó hidegfront. Szombatra pedig délkeleten is felfrissül a levegő. Részletes időjárás jelentés a hírekben, fél hét után pedig az LMC és a Take Me to the Clouds Above érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Péntek éjfélig érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Ma akár 39 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriadót az ország egész területén. Továbbra is kánikulára kell számítani, ami mindenkit megvisel. Ezért kiemelten fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. A kánikula miatt a kormány meghosszabbította az állami intézményeknél az otthoni munkavégzést, és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését is, szintén péntekig. Több beruházás már elkészült, számos pedig a befejezéséhez közeledik Mohácson és környékén, a Mohács 500 program részeként. A Mohácsi Nemzeti Emlékhely felújítása várhatóan befejeződik az augusztus 29-i évfordulóig, így az emlékhely a tervek szerint fogadhatja majd a látogatókat a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A Mohács 500 NKFT közlése szerint a város főterén és annak környékén, a Szabadság utcában és a Sétáló utcában városfejlesztési munkák zajlanak, így a belváros is egységesebbé válik. A csatatéri emlékkápolna és környezetének rekonstrukciója befejeződött, és új parkolókat is kialakítottak a városban. A Magyar Vízilabda Szövetség kisorsolta a férfi vízilabda magyar kupa selejtező csoportjait. A 4-3 tagú csoportban 12 csapat küzd majd. A PVSK Mecsekfűszért a Vasassal és az Újpesttel került egy csoportba. A selejtező tornákat augusztus utolsó hétvégéjén rendezik. A csoport elsők jutnak tovább a legjobb 8 közé, ahol a legutóbbi bajnokság első 4 helyezettje is csatlakozik majd a mezőnyhöz.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett a Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak. A munkák miatt lezárták a felső Makárdülő bevezető szakaszát. Szintén teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkület sebességkorlátozás lassítja a forgalmat, a Rákóczi úton a NAV előtt, ahol betonburkolatot cserélnek. Az Atinai úton gázhálózati munkák miatt sávlezárás van érvényben. Ma is folytatódik a kánikula, a napsütés azonban már nem lesz zavartalan. Többfelé gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, melyekből elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. Számottevő csapadék még mindig nem várható. A szél többfelé élénk lehet a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 39 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy újabb tikkasztó forró nap előtt állunk, augusztus 6. csütörtök. Nincs változás egyelőre, marad a 40 fok körüli maximum, és holnap, ha minden igaz, holnap érkezik az a hideg front, legalábbis a Dunántúlra biztosan, amely jó 5-7 fokkal enyhíti majd a levegőt. Egy-egy zápor, zivatar, kisebb vihar sem kizárt. Aztán szombatra a délkeleti országrész is fellélegezhet. Folytatjuk Kylie Minogue és Robbie Williams Kids című duettjével. Itt a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra, vagy csipog, vagy mutat, és én is mutatok két kett csinálót a következő óra zenei kínálatából. Itt lesz Seal a Kiss From a Rose-zal. És a halott pénz is.
2: Dobban a szíved, és én szaladok utánad. Dobban a szíved.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Energiatakarékossági intézkedések a Pécsi Egyházmegyében. Folytatódik ma is a kánikula. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Pécsi Egyházmegyében. A Pécsi Székesegyház teljes díszkivilágítását lekapcsolják napnyugta után. Az épület 4 tornyát csak légbiztonsági okokból világítják meg. A hivatal munkatársai számára otthoni munkavégzést rendeltek el, kikapcsolták a püspöki palota locsoló rendszerét, az egyházmegye területén található templomokat működtető plébániák pedig saját hatáskörben csökkentik az energiafelhasználást. Egy fiatal nő felkutatásában kér segítséget a rendőrség. A 20 éves Kalányos Cintia április elején költözött el volt párjától, akivel megromlott a viszonya. A nő azóta nem adott magáról életjelet, tartózkodási helye ismeretlen. Kalányos Cintia vékony testalkatú, körülbelül 165-170 cm magas, haja hosszú, fekete, a szeme barna. Aki a nő hollétéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a Pécsi Rendőrkapitányságon. Idén Vas megyében Bükkfürdőn rendezik meg az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi versenyt. A jelentkezések már elindulnak, a nevezéseket augusztus 19-éig lehet leadni, írja a Katasztrófavédelem. A versenyt szeptember 18-án rendezik. A feladatok az állóképességet, kitartást és a gyorsaságot is próbára teszik majd. Az erőpróbán hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltók egyaránt rajthoz állhatnak mindkét nemből.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Pécsett a Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak. A munkák miatt lezárták a felső Makárdülő bevezető szakaszát. Szintén teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkület sebességkorlátozás lassítja a forgalmat, a Rákóczi úton a NAV előtt, ahol betonburkolatot cserélnek. Az Atinai úton gázhálózati munkák miatt sávlezárás van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a kánikula. A napsütés azonban már nem lesz zavartalan. Többfelé gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, melyekből elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. Számottevő csapadék még mindig nem várható. A szél többfelé élénk lehet a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 39 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Augusztus 6-a van, csütörtök, Berta Bettina napja, sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best FM hallgatóinknak egyaránt. Ebben az órában Hullad the Dogs Out címmel hozom majd a Bahamán slágerét, jön Dido a Fitlesszel, az órát pedig Bruno Mars slágere indítja. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt kívánok augusztus 6-án, azon a napon, amelyen 1881-ben megszületett Sir Alexander Fleming, a penicillin felfedezője. De hogy mi minden történt még az augusztus 6-ai napon, sort kerítünk rá egy picit később, addig is jobbnál jobb zenék egymás után. Rögtön a halott pénztől, most pedig a Dido és Faithless közös a One Step Too Far folytatja a csütörtök reggelt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Újból együtt, hamarosan Janet Jackson dalával, Together Again, előtte friss hírek, a végén időjárás jelentés. Alig várjuk már, ugye? Térden állva könyörgünk, hogy jöjjön már az a hidegfront holnap, és hozza el az 5-7 fokos enyhülést, és redukálja kánikulává a sivatagi forróságot. Részletek erről a hírek végén, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Csúszik a Mecsek Jánosi templom torony felújítása. Ma már felhők zavarhatják többfelé a napsütést. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Sáska veszélyre figyelmeztet a Nébih. A szervezet a napokban szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre is, melyet a kártevő megfékezésére lehet használni. Azt írják, a szélsőségesen meleg és száraz időben évről évre visszatérő gondos sáskák kártétele, melyek elsősorban az Alföldön fordulnak elő. Ám mivel a sáskák kiválóan repülnek és nagy távolságokat is meg tudnak tenni, bárhol megjelenhetnek. A készítmények felhasználása november 23-áig engedélyezett. A részletekről a Nébih honlapján lehet olvasni. Csúszik a Mecsek Jánosi templom tornyának felújítása. A toronyban ugyanis jelentős állományban élnek védett denevérek, melyek jelenleg éppen a szaporodási időszakukat töltik. A napokban természetvédelmi egyeztetést tartottak, ahol kiderült, a zajjal és rezgéssel járó munkálatokat augusztus közepéig fel kell függeszteni az állatok védelmében. A templom torony felújítása csak a hónap második felében folytatódhat. Augusztus 28-a és 30-a között rendezik az idei Szamárfül Fesztivált Pécsett. A Zsolnai Kulturális Negyedben 11. alkalommal szervezik meg a nyárbúcsúztató összművészeti gyermekfesztivált, ahol a szervezők kreatív és élménydús kikapcsolódást ígérnek a résztvevőknek. A vendégek között lesz Grillusz Vilmos, Szalóki Ági, Varró Dániel. Lesznek színházi és bábszínházi előadások és sportprogramok is. A rendezvény részletes programja már elérhető a Szamárfül Fesztivál honlapján.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett a Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak. A munkák miatt lezárták a felső Makárdülő bevezető szakaszát. Szintén teljes útzárérvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkület sebességkorlátozás lassítja a forgalmat, a Rákóczi úton a NAV előtt, ahol betonburkolatot cserélnek. Az Atinai úton gázhálózati munkák miatt sávlezárás van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a kánikula. A napsütés azonban már nem lesz zavartalan. Többfelé gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, melyekből elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. Számottevő csapadék még mindig nem várható. A szél többfelé élénk lehet a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 39 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 6-án csütörtökön. A Berták és a Bettinák ünnepelnek. Ma sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. Ma van a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja, méghozzá a hiroshimai atombombázás évfordulóján, ami 1945-ben volt ezen a napon. 1991. augusztus 6 nyilvánosan elérhetővé vált az első World Wide Web oldal Tim Berners-Lee révén. Boldog 74. születésnapot kívánunk Balázs Klárinak! ...1972-ben ugyancsak ezen a napon született Jerry Halliwell, angol énekesnő, a Spice Girls tagja. És 1981. augusztus 6 megszületett Travis McCoy, amerikai rapper, énekes. A Gym Class Heroes frontembere Bruno Mars-szal közös Billionaire című dala volt 2010-ben az egyik legnagyobb sláger. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Energiatakarékossági intézkedések a Pécsi Egyházmegyében. Folytatódik ma is a kánikula. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Pécsi Egyházmegyében. A pécsi székesegyház teljes díszkivilágítását lekapcsolják napnyugta után. Az épület 4 tornyát csak légbiztonsági okokból világítják meg. A hivatal munkatársai számára otthoni munkavégzést rendeltek el, kikapcsolták a püspöki palota locsoló rendszerét, az egyházmegye területén található templomokat működtető plébániák pedig saját hatáskörben csökkentik az energiafelhasználást. 4 napos fürdőfesztivált rendeznek az augusztusi hosszú hétvégén Harkányban. A gyógyfürdőben 31. alkalommal rendezik meg a programot, ahol a színpadi programok mellett idén veteránautó kiállítás, jógaórák és fényfestés is várja majd a közönséget. A színpadon mások mellett a Republic, Pete Junior, a Cosmix, az UFO és Jude Law is fellép, de Harkányba várják a Váradi Roma Cafét és Radics Gigit is. A részletekről már lehet tájékozódni a harkányfürdő.hu oldalon. Halálos siklóernyős baleset történt kedden Baranyában. Nem sokkal dél után érkezett a riasztás egy siklóernyősről, aki a Szársomjón került bajba. A helyszínre érkeztek a mentőegységek, egy mentőhelikoptert is riasztottak, ám a sportoló életét már nem lehetett megmenteni. A Palkonya újpetrei és a Villányi önkéntes, valamint a Villányi hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek, akik a meredek és sziklás terepen egy hordágy segítségével juttatták le a hegyről az elhunytat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécsett a Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak. A munkák miatt lezárták a felső Makárdülő bevezető szakaszát. Szintén teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkület sebességkorlátozás lassítja a forgalmat, a Rákóczi úton a NAV előtt, ahol betonburkolatot cserélnek. Az Atinai úton gázhálózati munkák miatt sávlezárás van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a kánikula. A napsütés azonban már nem lesz zavartalan. Többfelé gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, melyekből elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. Számottevő csapadék még mindig nem várható. A szél többfelé élénk lehet a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 39 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Bemutatjuk Gangster szerelem. Főszerepben Eve, magyar... Ja, igen, bemutatjuk, de dalban Gangsta Lovin. Eve indítja az órát 4 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a héten szabadságukat töltőknek. Na és természetesen alig várjuk az enyhülést, úgyhogy kitartást a forróság végéig. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Madonnát hallottuk, akinek rajongói Kylie-val együtt most nagyon izgatottak, hiszen rég várt pillanat érkezett el. Madonna és Kylie Minogue végre elkészítette első közös hivatalos dalát, melynek címe Love Sensation, és hivatalosan augusztus 7-én jelenik majd meg. Most pedig a 90-es és 2000-es évek harmadik megkerülhetetlen dívája, Christina Aguilera folytatja Dirty-vel. A nyári szünet és a hőség érezteti a hatását az utakon is. Nagyon enyhe a forgalom, nem tudok dugóról és balesetről sem. Remélem, ez sokáig így marad. Ha mégis lenne közlekedési hír, várom. 0620 55 55 155.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 6-án csütörtökön. Még egy nap, és hát remélhetőleg tényleg enyhül egy picit ez a forróság. Rögtön 8:30, a legfrissebb hírek jönnek, a végén részletes időjárás jelentéssel, aztán George Michael, és jó hír a rajongóknak, a popzene történetének egyik legmeghatározóbb szakasza éled újjá a mozikban. Hamarosan érkezik ugyanis a George Michael The Fate Tour című koncertfilm, amely korábban sosem látott felvételekkel idézi fel az énekes 1988-as mérföldkőnek számító turnéját. A hírek után a Too Funky-val melegítünk a filmre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Péntek éjfélig érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Ma akár 39 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriadót az ország egész területén. Továbbra is kánikulára kell számítani, ami mindenkit megvisel. Ezért kiemelten fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. A kánikula miatt a kormány meghosszabbította az állami intézményeknél az otthoni munkavégzést, és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését is, szintén péntekig. Több beruházás már elkészült, számos pedig a befejezéséhez közeledik Mohácson és környékén, a Mohács 500 program részeként. A Mohácsi Nemzeti Emlékhely felújítása várhatóan befejeződik az augusztus 29-i évfordulóig, így az emlékhely a tervek szerint fogadhatja majd a látogatókat a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A Mohács 500 NKFT közlése szerint a város főterén és annak környékén, a Szabadság utcában és a Sétáló utcában városfejlesztési munkák zajlanak, így a belváros is egységesebbé válik. A csatatéri emlékkápolna és környezetének rekonstrukciója befejeződött, és új parkolókat is kialakítottak a városban. A Magyar Vízilabda Szövetség kisorsolta a férfi vízilabda Magyar Kupa selejtező csoportjait. A 4-3 tagú csoportban 12 csapat küzd majd. A PVSK Mecsekfűszért a Vasassal és az Újpesttel került egy csoportba. A selejtező tornákat augusztus utolsó hétvégéjén rendezik. A csoport elsők jutnak tovább a legjobb 8 közé, ahol a legutóbbi bajnokság első 4 helyezettje is csatlakozik majd a mezőnyhöz.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett a Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak. A munkák miatt lezárták a felső Makárdülő bevezető szakaszát. Szintén teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkület sebességkorlátozás lassítja a forgalmat, a Rákóczi úton a NAV előtt, ahol betonburkolatot cserélnek. Az Atinai úton gázhálózati munkák miatt sávlezárás van érvényben. Ma is folytatódik a kánikula, a napsütés azonban már nem lesz zavartalan. Többfelé gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, melyekből elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. Számottevő csapadék még mindig nem várható. A szél többfelé élénk lehet a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 39 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Augusztus 6-a csütörtök van, tetőzik a hőség, a napos időt viszont már több felé zavarhatják gomoly felhők, jelentős csapadék viszont a térségben nem valószínű. A maximum ma még 36 és 41 fok között alakul, kimondani is fáj, holnap ennél 5-7 fokkal lesz majd. Hát, idézőjelesen hűvösebb. A következő dalt pedig Bryan Adams-től és Mel C-től halljuk. When You're Gone, a Besten, jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Energiatakarékossági intézkedések a Pécsi Egyházmegyében. Folytatódik ma is a kánikula. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Pécsi Egyházmegyében. A pécsi székesegyház teljes díszkivilágítását lekapcsolják napnyugta után. Az épület 4 tornyát csak légbiztonsági okokból világítják meg. A hivatal munkatársai számára otthoni munkavégzést rendeltek el, kikapcsolták a püspöki palota locsoló rendszerét, az egyházmegye területén található templomokat működtető plébániák pedig saját hatáskörben csökkentik az energiafelhasználást. Egy fiatal nő felkutatásában kér segítséget a rendőrség. A 20 éves Kalányos Cintia április elején költözött el volt párjától, akivel megromlott a viszonya. A nő azóta nem adott magáról életjelet, tartózkodási helye ismeretlen. Kalányos Cintia vékony testalkatú, körülbelül 165-170 cm magas, haja hosszú, fekete, a szeme barna. Aki a nő hollétéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. Idén Vas megyében Bükkfürdőn rendezik meg az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi versenyt. A jelentkezések már elindulnak, a nevezéseket augusztus 19-éig lehet leadni, írja a Katasztrófavédelem. A versenyt szeptember 18-án rendezik. A feladatok az állóképességet, kitartást és a gyorsaságot is próbára teszik majd. Az erőpróbán hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltók egyaránt rajthoz állhatnak mindkét nemből.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécsett a Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak. A munkák miatt lezárták a felső Makárdülő bevezető szakaszát. Szintén teljes útzárérvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkület sebességkorlátozás lassítja a forgalmat, a Rákóczi úton a NAV előtt, ahol betonburkolatot cserélnek. Az Atinai úton gázhálózati munkák miatt sávlezárás van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a kánikula. A napsütés azonban már nem lesz zavartalan. Többfelé gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, melyekből elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. Számottevő csapadék még mindig nem várható. A szél többfelé élénk lehet a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 39 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Négy, de inkább lassan mindjárt 5 perccel hagytuk el 9 órát. Jó reggelt kívánok! Augusztus 6-án csütörtökön Berták, Bettinák, szülinaposok, sok boldogságot, kedves ünnepeltek. 0620-55-55-155, ha közlekedési hír van, az is jöhet ugyanide. Nem sokára Martin Solveig, ebben az órában az Allianz Ethnic is hallható, de csak is a No Doubt után.
0: Best.

Best FM a legjobb zenék. Két friss közlekedési hír, mindkettő az M5-ösről érkezett. A Röszke felé vezető oldalon Lajos Mizse közelében portáltáblát helyeznek ki az új csomópont közelében. A belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres előtte a dugó. Újhartyán előtt a Budapest felé vezető oldalon is dolgoznak. A 44-es kilométertől a 20-asig mozgó terelés mellett burkolatjeleket festenek a külső és a leálló sáv zárása mellett. Ott 1 kilométeres az araszoló kocsisor. Respect azoknak, akik a forróságban is dolgoznak odakint, és Respect a címe az Allianz Ethnic slágerének. Ez a folytatás itt a Besten. Jó reggelt!

fogalmam se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből.

0: Best FM, a legjobb zenék, a Spin Doctors 90-es slágerét poroltuk le, ez volt a Two Princes. A zenekar hangszereit viszont nem lepte be a por. A mai napig aktívak, legutóbb tavaly jelentettek meg új albumot, és ezzel turnéznak most per pillanat is az Amerikai Egyesült Államokban. Nyilván a legnagyobb slágereiket, így az imént is eljátsszák a koncerteken. Egy másik legendával folytatjuk, Barry White-hoz köthető a hangminta és az eredeti dal. You See the Trouble With Me, a Black Legend folytatja a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM a legjobb zenék. Justin Timberlake slágerével idézzük meg a 90-es és 2000-es éveket. Cry Me a River síri nekem egy folyót, de az is elég, ha pityereksz egy kis nyári záport, vagy egy kiadósabb zivatart, kedves időjárás. Remélem, hogy most már tényleg meghallgatja a kérésünket, és holnap idejér a hidegfront, ami enyhülést, egy-egy záport, zivatart is hozhat. Az enyhülés pedig azt jelenti, hogy a 40 fokhoz képest csak ilyen 34-35 lesz, de már ennek is örülünk, ugye?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Persze nem 100%, de az sem kizárt, hogy a hidegfrontnak szól a Savage Garden 97-es slágere a következő órában. Az I Want You, akarlak. A fronthoz, amely remélhetőleg már úton van, és holnap tényleg ideér, és úton a címe a Kelemen kabát bandalának is. Tartunk egy rövid szünetet, itt a vége a csütörtök reggelnek, de délelőtt sem maradunk kedvenc ezredfordulós slágereink nélkül. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Csúszik a Mecsek Jánosi templom torony felújítása. Ma már felhők zavarhatják többfelé a napsütést. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Sáska veszélyre figyelmeztet a Nébih. A szervezet a napokban szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre is, melyet a kártevő megfékezésére lehet használni. Azt írják, a szélsőségesen meleg és száraz időben évről évre visszatérő gondos sáskák kártétele, melyek elsősorban az Alföldön fordulnak elő. Ám mivel a sáskák kiválóan repülnek és nagy távolságokat is meg tudnak tenni, bárhol megjelenhetnek. A készítmények felhasználása november 23-áig engedélyezett. A részletekről a Nébih honlapján lehet olvasni. Csúszik a Mecsek Jánosi templom tornyának felújítása. A toronyban ugyanis jelentős állományban élnek védett denevérek, melyek jelenleg éppen a szaporodási időszakukat töltik. A napokban természetvédelmi egyeztetést tartottak, ahol kiderült, a zajjal és rezgéssel járó munkálatokat augusztus közepéig fel kell függeszteni az állatok védelmében. A templom torony felújítása csak a hónap második felében folytatódhat. Augusztus 28-a és 30-a között rendezik az idei Szamárfül Fesztivált Pécsett. A Zsolnai Kulturális Negyedben 11. alkalommal szervezik meg a nyárbúcsúztató összművészeti gyermekfesztivált, ahol a szervezők kreatív és élménydús kikapcsolódást ígérnek a résztvevőknek. A vendégek között lesz Grillusz Vilmos, Szalóki Ági, Varró Dániel. Lesznek színházi és bábszínházi előadások és sportprogramok is. A rendezvény részletes programja már elérhető a Szamárfül Fesztivál honlapján.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett a Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak. A munkák miatt lezárták a felső Makárdülő bevezető szakaszát. Szintén teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkület sebességkorlátozás lassítja a forgalmat, a Rákóczi úton a NAV előtt, ahol betonburkolatot cserélnek. Az Atinai úton gázhálózati munkák miatt sávlezárás van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a kánikula. A napsütés azonban már nem lesz zavartalan. Többfelé gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, melyekből elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. Számottevő csapadék még mindig nem várható. A szél többfelé élénk lehet a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 39 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó utat, jó munkát, kitartást kívánok a következő bő 24 órához, aztán ha minden igaz, már jobb lesz a helyzet. Augusztus 6-a van, csütörtök, Berta Bettina napja, sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Ebben az órában olyan nevekkel találkozhatunk, mint a Simply Red, Shaggy, a Magna Cum Laude, Sean Paul, az Atomic Kitten, vagy rögtön itt az óra elején, Christina Milian, hívható SMS Viber 0620-55-55-155, 4 perc elmúlt 10, hello, Max Emlevente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Maradunk mozgásban, és maradtam én is mozgásban. Kánikula ide, forróság oda, azért elővettem a bringát, és tekertem pár kilométert. Igaz, az emelkedőn a leglassabb gyalogos is leelőzött, sőt, nem kellett hozzá emelkedő sem. Szóval nem teljes gőzzel, csak mondjuk negyeddel, de azért jó volt bringázni. Maradunk mozgásban, a Fájval Keep on Moving a Best-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedés. M1 Budapest felé Tata térségében lassabb egy szakaszon a pálya. Ugyanez a helyzet az M3-ason, Vagnál mindkét oldalon, az M5-ösön Budapest felé az M0-ás csomópont előtt, és sajnos autó és kisteherautó ütközött frontálisan a 10-es főúton Pilisvörösvár és Piliscsaba között. Teljes útzár van ott. Jó utat, óvatosan, ha a dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nálunk továbbra is forróság van, Párizsban viszont karnevál. A délelőtt utolsó órájában hozom a Dario G slágerét, Carnaval de Paris, és zenél majd a 4-es Street is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a friss hírek jönnek mindjárt, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
6: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, orja leves májgombóccal, az A menü bakonyi sertészelet galuskával, a B menü lecsó tükörtojással és tarhonyával, a C menü csirkemell parmezános bundában habos burgonyapürével. A Paleo menü 3290 forintért, karalábi leves sonkamorzsával, töltött cukkini bolonyai ragúval, paradicsom szósszal. Jó étvágyat! Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután.

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Továbbra is üzemel az utolsó paksi turbina. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek Szerbiában. A hőség ma még fokozódhat is idehaza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától. Jó hír az is, hogy eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében. Azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gúcokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztály vezetője.
3: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztul.
2: A Molnár Görényről készült alkotásokat vár a Herman Otto Intézet. Ez a fokozottan védett állat idén az évemlőse, ehhez kapcsolódik a pályázat. A felhívásra rajzokkal, képzőművészeti alkotásokkal, háromdimenziós művekkel lehet nevezni, több korosztályban, kizárólag digitális formában. Az alkotásokat szeptember végéig küldhetik be. A részletes kiírást a Herman Otto Intézet honlapján találják. Erdő és bozott tüzekkel küzd Szerbia. A lángok megfékezésére már helikoptereket is bevetettek a tűzoltók. A legnagyobb tűz a Vajdaság délkeleti részén, a Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén pusztít. Itt ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Még tartja magát a kánikula, többnyire napos idő vár ránk, bár gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, zápor, zivatar viszont estig csak kevés helyen alakulhat ki. 36-42 fokig is felszökhet majd a hőmérséklet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Hajnalban 17-25, délután többnyire 29-34 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A brit duo a Charles and Eddie 1992-es debütáló albumának első kis lemezét indítom. A Would I Lie to You 6 országban vezette a slágerlistákat, 9 másikban pedig bekerült a top 5-be, az amerikai Billboard 100-on a 13. helyet ért el.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Baleset történt korábban a 10-es főúton Pilisvörösvár és Pilis Csaba között, autó és kis teherautó ütközött frontálisan. A teljes útzár megszűnt, egy sávon megindult a forgalom. Dolgoznak az M0-áson, az M5-ös csomópontja után az M3-as felé vezető oldalon, a belső elválasztósávban kaszálnak, emiatt 3-4 kilométeres a torlódás most ott, és lassabb a haladás az M3-ason is Bag térségében mindkét oldalon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Két szerintem nagyon hasonló hangkarakterű hölgy érkezik rögtön a hírek után. Egyikőjük énekel, őt Enesztésának hívják. Majoros Rita pedig hátveszi tőlem a stafétát a stúdióban. Szól nem sokára a Paid My Dues. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok. Hello!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Szeptembertől kötelező a nyugtaadatszolgáltatás, többen meghaltak az éjjeli csapásokban Ukrajnában. Holnap kicsit enyhülhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tetőzik ma a hőhullám, továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Holnap egy hideg front érkezhet, de ez csak elszórtan hozhat záport, zivatart, országos csapadék nem igazán várható. A kánikula átmenetileg hétvégére kissé mérséklődik. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. Már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától. Jó hír az is, hogy eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hasonló üzenetet tett közzé oldalán a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István jelezte, az erőművek termelnek, az import biztosított. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal türelmes lesz, év végéig nem büntet, hanem segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Lincmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
1: Ukrajnában 3 meghaltak, többen megsérültek éjjel az orosz támadásokban. Harkiv megyében egy családi házas övezetet ért dróncsapás. Légi támadásokban megrongálódott egy bevásárlóközpont, több üzlet, épület és autó is. Herszon közelében reggel dróncsapódott egy buszba, amelyen főleg munkába tartó helyiek utaztak. Többnyire napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, estig csak néhány helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 36-42 fokos forróság is lehet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Délután többnyire 29-34 fok valószínű. Hétvégén aztán sok napsütés, szombaton itt-ott némi csapadék, és 29-35 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes napot kívánok mindenkinek, én Majoros Rita vagyok. Ma is hoztam hűsítő dallamokat, úgyhogy a nagy forróságban tartsanak velem, és élvezzük együtt a 90-es, 2000-es évek legjobbjait, mint az Ace of Base és a Life is a Flower, vagy éppen Alex Gaudio és a Destination Calabria. Az órát Anastasia nyitja csodás hangjával. Jön a Paid My Dues.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, csodás délutánt kívánok mindenkinek, jó kedvűt, jó hangulatút, még ebben a nagy forróságban is. Remélem, hogy éppen valamilyen hűs helyiségben hallgatják a Best FM leghűsítőbb zenéit, és remélem, hogy azzal, hogy sokszor kimondom azt, hogy hűs, már egy kicsit jobban érzik magukat. Én például egy picit ilyen mentolos tusfürdővel tusoltam ma, ez egy kicsit jobb, behűtött dinnyét reggeliztem. Hát ezekkel próbálom hűteni magam ebben a nagy melegben. Na, de önöktől is kérdezem, ha van jó kis hűsítő tipjük, és most már tényleg nem mondom ki többször, hogy hűs. Szóval, ha vannak tippjeik, írják meg 0620 55 55 155. Jönnek ide ma is az üzenetek, a közlekedési információk és majd a nap kérdésére is a válaszok. De előtte még a legjobb zenék jönnek, úgyhogy Animal Cannibals takarítónő érkezik hamarosan, most pedig a Topaz Millenniumával, New Millenniumával megy tovább a délután. Szép napot mindenkinek! What is fact? Reason for us to change.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is számítok önökre, nem csak a fülükre, hogy isteni zenéket hallgassanak velem, hanem az információikra is, hogyha járnak, kelnek az ország útjain, akár autóval, kamionnal, tényleg bármivel, és látnak valamit, van infójuk, megköszönöm, ha gondolnak rám, és a többi autózóra is, és elküldik az infót, vagy felhívnak a 0620-55-55-155-ös számon. Ma is erős a forgalom az M1-esen, a főváros felé Tata és Tatabánya között torlódás van. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, Tatabányától Biatorbágyig pedig terelésben kell autózni, úgyhogy aki autóval van és Budapest a célja, ma is érdemes az átterelt belső sávot használnia. Az M3-ason Bagnál mindkét oldalon az elválasztó sáv korlátját javítják ma, ezért a 37-es kilométernél a belső sáv zárva is van. Az érintett szakaszon tartós munka folyik, ahol Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométerek között a leálló sáv aszfaltozása miatt is szűkített sávokon lehet haladni. Így a munka mögött mindkét irányban 3 kilométert is meghaladta már a torlódást, mert ugye csak egy sáv járható. 0620-55-55-155 még egyszer a számunk, a bárkinek van ma is útinfója. Megköszönöm, ha elküldi, jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, megérkeztük egy órához, van még pár percünk a legfrissebb hírekig, utána pedig a következő órában hozom majd a nap kérdését, egy kicsit a randikat járjuk körül, de nem is akármilyen témában, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. 0-20-55-55-155, ez az SMS Viber is hívható telefonszámunk, ez pedig érdemes megjegyezni, ide várom a közlekedési infokat, és természetesen majd a következő órától a nap kérdésére is a válaszokat. Cserébe például hozok egy Spice Girls nótát. Mit szólnak a Spice Up Your Life-hoz? De itt lesz az Iri Mafia is a bónuszjátékkal.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Hogyan tudnék élni
3: nélküled? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároként, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 20-án Demién 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kapunyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusio Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cella Szepti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
5: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak.
7: Best FM.
0: Best FM. A legjobb zenék.
7: A legjobb zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: 101 hét Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
8: Paksnál 4 centit emelkedett a Duna. Kritikus helyzetben vannak a hőség miatt a hallgazdaságok. Egyelőre kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tovább emelkedett a Duna vízszintje. Paksnál 24 óra alatt 4 cm-rel nőtt a vízállás a kormány összefoglalója szerint. Az atomerőmű utolsó turbinája a korábbi jelzések alapján stabilan működik. A Balaton szintje közben 1 cm-rel csökkent. Az átlag vízállás 54 centi volt az előző nap. A harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van. A mentőket egy nap alatt országosan 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetek kapcsán. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. A MÁV tegnap csaknem 20 000 palack vizet osztott ki az utasoknak a főbb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon. Erdő és bozott tüzekhez szerdán 94 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Tim Meledét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
9: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amik el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzáró gátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
8: Élő adásban lőttek agyon egy TikTok sztárt Mexikóban. A több mint 500 000 követővel rendelkező influencer keddeste két barátjával egy gyors étterem elől közvetített. Ekkor két motoros hajtott oda hozzájuk, és egyikük közelről rálőtt. A népszerű tartalomgyártó a helyszínen meghalt, a tettesek elmenekültek, írta az Infostart. Azt egyelőre nem tudni, mi áll a gyilkosság hátterében. Többnyire napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, estig csak néhány helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 36-42 fokos forróság is lehet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Délután többnyire 29-34 fok valószínű. Hétvégén aztán sok napsütés, szombaton itt-ott némi csapadék, és 29-35 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után is a legjobb zenék. Itt a Best FM-en Spice Girls, Black Eyed Peas, Amy Winehouse, George Michael, Mary J. Blige. Csak néhány név a legjobbak közül. Én pedig Majoros Rita vagyok. Én nem énekelni fogok, hanem pörgetem ezeket az isteni slágereket. Hamarosan pedig a napkérdését is felteszem. Előtte Mikával indulunk. Jön a Grace Kelly.
0: Best FM, a legjobb zenék.

FM a legjobb zenék, egy kis balatoni nyári hangulat, Szikora Róbert és a Valmár dalában, ez volt a Balatoni lány. Hát nagyon remélem, hogy vannak, akik éppen a Balaton parton hallgatják a Best FM-et. Egyenek helyettem is egy jó kis főtt kukoricát. Na de menjünk a nap kérdésével tovább, hiszen arra vagyok ma kíváncsi, hogy mi az a randi hely, amit semmiképpen nem ajánlanánk a barátainknak. Mi az a hely, ahova mondjuk első randira semmiképp nem érdemes vinni valakit. Sokan például azt mondják, hogy a mozi, mert hogy ott nem lehet beszélgetni egyáltalán. Én mondjuk szeretek mozi járni, akár az első randin is, de pont ezért nem vagyunk egyformák, és pont ezért jó ez a kérdés is, hogy ki, hova, semmiképp nem vinné a másikat első randira, vagy mit nem ajánlana a barátainak. Vagy, ha van kifejezetten olyan, amit nagyon ajánlanának, arra is kíváncsi vagyok. Szóval jöhetnek a pró és kontra randi helyek. Mik azok, amiket egyáltalán nem ajánlanának, és mik azok, amiket pedig igen, hogyha mondjuk első randiról van szó. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, akár a saját tapasztalatok is, mellé pedig egy kis No Doubt, Just a Girl, itt a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam Ricsitől egy üzenetet, hogy a Kerepesi úton baleset történt a keleti pályaudvarnál, úgyhogy ott kell Budapesten figyelni, illetve Anita írt, hogy a Krisztina körúton is baleset történt, méghozzá a déli pályaudvar után a Mikó utca felé. Nagyon köszönöm az infókat. Az M3-ason Bagnál a határ felé befejezték a munkavégzést a 37-es kilométernél. Van még egy ilyen infóm is. Az időközben kialakult 5 kilométeres torlódás már folyamatosan csökkent. Kenőben van, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. 0620 55 55 155, ide pedig továbbra is várom az útinfókat. Bárki bármit lát az utakon, már jöhet is. Nagyon-nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM 101.7 Best FM. A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Oké, mert túl vagyok az ebéden, de István elküldte nekem a mentás, citromos, öntetes, túró gombócát, és egyszerűen nem tudok másra gondolni, úgyhogy gyorsan-gyorsan inkább pörgetem a következő óra slágereit, és megpróbálok nem gondolni erre a túró gombócra. Egyébként István, ha elküldenéd a receptet, azt nagyon-nagyon megköszönném, egyszerűen fantasztikusan néz ki. Ha pedig valakinek van még jó kis nyári hűtsítő receptje, azt is nagyon várom. 0620-55-55-155 ide lehet küldeni, én pedig küldöm a legjobb zenéket a következő órában, hiszen mindjárt 2 óra jönnek a friss hírek, aztán a Desperado és a Táncolj! De itt lesz Sonic is a Sky-jal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez. You ready, girl? Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik a Dunán a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség. Erdő és bozót tüzek okoznak gondot. Ma tetőzik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán. Ezt a külügyminiszter közölte Facebook oldalán. Orbán Anita újra cáfolta a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a Duna alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Csaraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a vízhiány. Közben tovább emelkedett a Duna vízszintje. Paksnál 24 óra alatt 4 cm-rel nőtt a vízállás a kormány összefoglalója szerint. Az atomerőmű utolsó turbinája a korábbi jelzések szerint stabilan működik. A Balaton szintje közben 1 cm-rel csökkent, az átlag vízállás 54 cm volt az előző nap. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országosan 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetek kapcsán. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozót tüzekhez szerdán 94 esetben vonultak a tűzoltók. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tegnap egyébként ismét meleg rekordok dőltek meg. Az új országos napi legmagasabb maximum hőmérséklet 41,4 fok volt Budakalászon, az új fővárosi napi csúcs pedig 41,1 fok volt, ezt Újpesten mérték. Parkolóépítés közben találtak második világháborús repeszgránátot a Fehérvár megyei Kislángon. A majdnem 9 centis robbanó szerkezet miatt 50 méteres körzetben lezárták a területet. Ez egy orvosi rendelőt és mintegy 20 embert érintett. A gránátot majd egy kijelölt helyen semmisítik meg, közölte a Honvédség tűzszerész ügyelete. Mérgezett paradicsom miatt pusztulhatott el 15 elefánt Kenyában. A vizsgálatok azt mutatják, hogy ciánozott termést ettek. A gyanú szerint az Amboseli Nemzeti Park közelében lévő gazdaságok szándékosan mérgezik az állatokat termésük védelmében. Ma tetőzik a hőség, országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon megélénkül a szél, és késő délutántól néhol meg is erősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 37 és 42 fok között valószínű. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, kicsit mérséklődik majd a meleg, és néhol zápor, zivatar felhőszakadás is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jelentem 2 óra is elmúlt, lassacskán 5 perccel megy tovább a jó hangulat, és ez a csütörtök délután. Jó már arról beszélni, hogy egyet alszunk is itt a péntek, na de azért a mai napra is tartogatok még isteni zenéket. Például olyanokat, amiket lehet ordítva énekelni. Oroszlán Szonyi és a Tape State, de a pont ilyen, de Sonic is indít, ez a Sky, szép napot!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zené. Ki mit választana első randira, milyen helyet, és mi az, amit egyáltalán nem választana? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Zoli azt írja, hogy moziba biztos, hogy nem vinne senkit első randira, mert 2 órán át egymás mellett csak ülnénk, mint a kukák, aztán még mindig nem tudnánk a másikról semmit. Niki első randira a bevásárló központot biztos, hogy kizárná, mert hogy olyan, mintha ügyeket intéznénk, és nem ismerkednénk, úgyhogy például egy olyan kávézó, ami egy nagy plázában van, nekem az sem lenne jó választás. Na de nézzünk egy másikat. Balázs azt írja, egy hangulatos kávézó a legjobb szerintem első randira, ha működik a kémia, ott lehet maradni akár órákig, vagy estére is lehet valami programot vagy hasonló programot szervezni. Nem is hangzik rosszul. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még az első randis tippek, vagy éppen kontraérvek, hova nem vinnének senkit első randira, illetve hova igen. Na várom a válaszokat, közben pedig Robbie Williams-szel megy tovább a délután. 1998-ból érkezik a millennium, az ezredforduló előtti várakozásról és az emberek akkori lelkiállapotáról szól ez a dal, legalábbis Robbie szerint, aztán mindenki azt hall bele, amit szeretne. Millennium, itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Lalitól kaptam egy üzenetet, hogy továbbra is fennakadás van egy baleset miatt a keleti pályaudvarnál a Kerepesi úton, úgyhogy Budapesten erre kell, és ott egy kis fennakadásra számítani. Illetve azt az infót kaptam még, hogy az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Dunaföldvári pihenőhely után egy kamion az árokba csúszott, a 96-os kilométernél a külső sávot le is zárták. Baleset történt az 55-ös főúton is Baja közelében, a 97-es kilométernél, nem ért irányon váltakozva engedik az autókat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Felkeltem a szem. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu. Hogyan tudnék élni
2: nélkülem? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel

0: Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Péntek éjfélig várják a jelentkezéseket a felsőoktatási pótfelvételin. Holnap érkezik a hidegfront. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Végéhez közeledik a felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési időszaka. A jelentkezők pénteken éjfélig adhatják be felvételi kérelmüket az e-felvételin keresztül. Az egyetemek, főiskolák már korábban közzétették azokat a képzéseket, amelyre még várják a jelentkezéseket. A pótfelvételi során egy képzést lehet megjelölni, és fontos, hogy a szükséges dokumentumok feltöltését és a hitelesítést is el kell végezni a határidőig. A ponthatárokat augusztus 27-én hirdetik ki. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját. A Tudományfesztivál szeptember utolsó hétvégéjén várja majd a közönséget. A szervezők azt közölték, eddig már több mint 150 intézmény csatlakozott a kezdeményezéshez, egyetemek, középiskolák, könyvtárak és múzeumok is kínálnak majd szórakoztató tudományos programokat a résztvevőknek. A részletes programokat szeptember elején közlik majd a kutatók éjszakájának hivatalos oldalán. Új gépjármű fecskendőt adtak át szerdán Szigetváron. A hivatásos tűzoltó parancsnokság egy Heros Aquaman 4000 típusú tűzoltóautóval gazdagodott, ami a jelenleg elérhető legkorszerűbb modellek közé tartozik. Az új járműnek köszönhetően tovább erősödött a szigetvári tűzoltóság beavatkozási képessége, növelve ezzel a lakosság biztonságát. Korlátozzák a forgalmat augusztus közepén Pécs és Orfű között. A Mecsekerdő ZRT tájékoztatása szerint Pécs és Remeterét között balesetveszélyes fákat vágnak ki a területen, így a közlekedőknek lassabb haladásra kell számítaniuk. A fakitermelés az útmenti sávot érinti, ezért az úttal párhuzamosan haladó kerékpárutat lezárják, munkanapokon reggel 8 és délután 3 óra között. A gyalogosoktól, túrázóktól pedig azt kérik, biztonsági okokból kerüljék el a fakitermeléssel érintett területeket, és ne lépjenek be a lezárt övezetekbe. A Magyar Vízilabda Szövetség kisorsolta a férfi vízilabda magyar kupa selejtező csoportjait. A 4-3 tagú csoportban 12 csapat küzd majd. A PVSK Mecsekfűszért a Vasassal és az Újpesttel került egy csoportba. A selejtező tornákat augusztus utolsó hétvégéjén rendezik. A csoport elsők jutnak tovább a legjobb 8 közé, ahol a legutóbbi bajnokság első 4 helyezettje is csatlakozik majd a mezőnyhöz.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett az Atinai út egy szakaszán gázhálózati munkákat végeznek. A helyszínen sávlezárás van érvényben. Útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani a Rákóczi út egy szakaszán, a NAV előtt ugyanis betonburkolatot cserélnek. A Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak, emiatt a felső makárdűlő bevezető szakaszát teljes szélességében lezárták, és lezárás várja a közlekedőket a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál is. A meteorológusok előrejelzései szerint pénteken egy felfrissülést hozó hidegfront éri el térségünket. A napos időszakokat már többfelé zavarhatják felhők. Országos eső nem várható, de lokálisan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északi a szél többfelé megélénkül majd. Enyhül a forróság, reggel 26, napközben 34 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Annika, köszönöm szépen, innen folytatjuk majd 4 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt, ma már csütörtök van, viszont ne feledjük el, hosszú a hét, hiszen a szombat munkanap lesz, augusztus 20-át fogjuk ledolgozni. A mikrofonnál a következő 3 órában H. Horváth László, ez pedig már a Maroon 5 és a Mix Me Under.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok, minden mellett kitartást a kánikulához, bár holnap állítólag időjárásunkban érkezik egy kisebb változás, rövidesen hozom a részleteket, addig viszont várom a közlekedési információkat, a számom 30-as 889 szentegyhetes, a zenei maratonban hallható lesz majd Sean Kingston dal, a Beautiful Girls, énekel Caramel, most egy kicsit romantikázunk, Private Emotion itt van, Ricky Martin.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Tombol a kánikula, 38-39 fok van még ezekben a percekben is Pécsett. Holnap viszont jön a változás, gyenge hideg front reggel 26, napközben 34-35 fokkal, és bizony számítatunk záporokra, zivatarokra, feltámad a szél, és akár jégeső is lehet. A szél marad majd szombaton, és ott reggel 19, napközben összességében 30-32 fok lesz. Vasárnap visszatér a magasabb UV-sugárzás a 34 fok mellé, míg a jövő hét 36 fokkal nyit, kedden, szerdán, csütörtökön jellemzően 36-37 fok lesz. Az időjárási információk után hamarosan jön a 90-es évekből Sophie V. Hawkins, előtt a Sugababes játszik Overload már is a Best FM-en.

tanultam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Továbbra is figyelnünk kell a folyadékfogyasztásra. Naponta el kell fogyasztanunk 3-4 liter vizet. Egyébként ez lehet csapvíz, vagy éppen szénsavmentes ásványvíz, amit viszont mindenféleképpen kerülnünk kell, a szénsavas, a cukrozott, a koffeines, valamint az alkoholos italok. Hamarosan délután 4 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, előtte irány a 90-es évek, itt a buli felvétel Wakefieldtől. Saturday Night a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: 25 év után ismételten összeállt a legendás páros, vagyis Eminem Jay-Z-vel. Ennek örömére Eminem érkezik, előtte viszont itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor a Best FM-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Fakitermelési munkák kezdődnek jövő héten Pécs közelében. Holnap napközben 35 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Korlátozzák a forgalmat augusztus közepén Pécs és Orfű között. A Mecsekerdő ZRT tájékoztatása szerint Pécs és Remeterét között balesetveszélyes fákat vágnak ki a területen, így a közlekedőknek lassabb haladásra kell számítaniuk. A fakitermelés az útmenti sávot érinti, ezért az úttal párhuzamosan haladó kerékpárutat lezárják, munkanapokon reggel 8 és délután 3 óra között. A gyalogosoktól, túrázóktól pedig azt kérik, biztonsági okokból kerüljék el a fakitermeléssel érintett területeket, és ne lépjenek be a lezárt övezetekbe. Útburkolatjavítási munkákat végeznek hétfőtől Pécsett, a Zsolnay utca és a Mohácsi út kereszteződésénél. A garanciális javítás során marási munkákat, betonozást, aszfaltozást, valamint ellenőrző munkálatokat végeznek majd. A kivitelezés ideje alatt az érintett területet elzárják a forgalom elől. A közlekedők emiatt a belváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávszűkületre számíthatnak, várhatóan egy héten át. Eredményesen pályázott Királyegyháza önkormányzata a Magyar Falu programban. A település összesen több mint 60 millió forint támogatást nyert el. A pénzből két beruházás is megvalósulhat. Megújítják a kultúrház előtti parkolót, illetve a korábbi posta épületét is felújítják. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan korszerűsítése új lehetőséget biztosíthat az épület hasznosítására. Csaknem 2 hektáron égett a learatott tarló szerdán az esti órákban tengeri külterületén, közölte a katasztrófavédelem. A lángok egy erdősávot és egy napraforgó táblát is veszélyeztettek, végül egyikre sem terjedt át a tűz. Az esethez a pécsi és siklósi hivatásos, valamint a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltókat riasztották. Az egységek több irányból dolgozva eloltották a lángokat. Kár nem keletkezett, személyi sérülés nem történt. Idén Vas megyében Bükkfürdőn rendezik meg az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi versenyt. A jelentkezések már elindulnak, a nevezéseket augusztus 19-éig lehet leadni, írja a katasztrófavédelem. A versenyt szeptember 18-án rendezik. A feladatok az állóképességet, kitartást és a gyorsaságot is próbára teszik majd. Az erőpróbán hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltók egyaránt rajthoz állhatnak, mindkét nemből. Pécsett az Atinai út egy szakaszán gázhálózati munkákat végeznek, a helyszínen sávlezárás van érvényben. Útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani a Rákóczi út egy szakaszán, a NAV előtt ugyanis betonburkolatot cserélnek. A Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak, emiatt a felső makárdűlő bevezető szakaszát teljes szélességében lezárták, és lezárás várja a közlekedőket a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál is. A meteorológusok előrejelzései szerint pénteken egy felfrissülést hozó hidegfront éri el térségünket. A napos időszakokat már többfelé zavarhatják felhők. Országos eső nem várható, de lokálisan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északi a szél többfelé megélénkül majd. Enyhül a forróság, reggel 26, napközben 34 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Ma este hullanak a szúnyogok, mint a legyek, ugyanis folytatódik Pécsett a szúnyoggyérítés, hogy pontosan hol, mindjárt beszámolok róla. Addig viszont indítom a dalokat itt a Zenei Maraton, többek között a Spike-kal, a The Bieber-szel, illetve most Eminem slágerével. 101 hét Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Ma este 8 órától szúnyoggyérítési munkák indulnak a város több pontján, nézzük az érintett városrészeket. Ispitalja, Magyarülögi út, Vörösvegy dűlő, Bálics dűlő, Erdész út és környéke, Kovács-telep keleti része, Korsó dűlő és Nagy Árpád. A felhasznált fegyszer emberre és melegvérű állatra abszolút veszélytelen, illetve az utcán parkoló autókban nem tesz kárt. Tudni kell a permetezéssel kapcsolatban, hogy a szakemberek esőnapot is kijelöltek, ez nem más, mint augusztus 7-e, vagyis holnap péntek. Hamarosan folytatom egy rendőrségi felhívással, addig is velünk lesz többek között Shirlene Spiterivel a Texas In The Smile az új évezredből, előtte zenél a Kenny Williams Moni Love-val közösen, szól a Saturday a Best FM-en.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. A pécsi rendőrök ismételten a hallgatók segítségét kérik, ugyanis keresik az eltűnt Kalányos Szintiát. A 20 éves nő április elején költözött el volt párjától, akivel megromlott a kapcsolata, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiatal nő vékony testalkatú, körülbelül 165-170 cm magas, haja hosszú és fekete, szeme színe barna. A pécsi rendőrök arra kérik a hallgatókat, hogyha valaki látta a nőt, vagy éppen információval rendelkezik annak tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést, akár névtelenségen megőrzése mellett, a telefontani ingyenes számán, ez a 0680 555 111-es, vagy pedig tárcsázza a 112-es központi segélyhívó számot. A rendőrségi felhívás után folytatódik az elei maraton, rövidesen a Unique újdonságával, velünk lesz Fedzsó Ashantival, ő pedig már Bionics, valamint a Slep és az Emlékszem.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. A mai névnaposok a Berták, a Bettinák, a Csobánok, a Csobánkák és a Csobillák, akiket akár rajtunk keresztül is fel lehet köszönteni. A számom 30-as 889 szerdegyhetes. Jönnek már is a születésnaposok, 73 éves Balázs Klári énekesnő, Korda György felesége. 54 éves Jerry Harryvel énekesnő, aki egykoron a Spice Girls-ben tolta, aztán szólóban olyan slágereket írt, mint a Michiko Latino, a Look At Me, vagy éppen a JY. 49 éves Serban Attila színész, énekes és táncos, a színház mellett a tévében is láthattunk, például a Marslakókban vagy a Konyhafőnökben. Rövidesen meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat délután 5 órakor, előtte szuperhíró dalát, ez az utolsó boldog nyár a Best FM-en.

0: volt.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
2: Pontosan 3 perc és jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 5-kor a Best FM-en, majd pedig folytatódik a zenei maraton a Chocolate Pumadalával, Always and Forever, hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. 1 órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 20-án Demién 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kapunyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusio Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopian címmel családi délután lesz a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
2: Ez volt a programajánló.
1: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Péntek éjfélig várják a jelentkezéseket a felsőoktatási pótfelvételin. Holnap érkezik a hidegfront. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Végéhez közeledik a felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési időszaka. A jelentkezők pénteken éjfélig adhatják be felvételi kérelmüket az e-felvételin keresztül. Az egyetemek, főiskolák már korábban közzétették azokat a képzéseket, amelyre még várják a jelentkezéseket. A pótfelvételi során egy képzést lehet megjelölni, és fontos, hogy a szükséges dokumentumok feltöltését és a hitelesítést is el kell végezni a határidőig. A ponthatárokat augusztus 27-én hirdetik ki. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját. A Tudományfesztivál szeptember utolsó hétvégéjén várja majd a közönséget. A szervezők azt közölték, eddig már több mint 150 intézmény csatlakozott a kezdeményezéshez, egyetemek, középiskolák, könyvtárak és múzeumok is kínálnak majd szórakoztató tudományos programokat a résztvevőknek. A részletes programokat szeptember elején közlik majd a kutatók éjszakájának hivatalos oldalán. Új gépjármű fecskendőt adtak át szerdán Szigetváron. A hivatásos tűzoltó parancsnokság egy Heros Aquaman 4000 típusú tűzoltóautóval gazdagodott, ami a jelenleg elérhető legkorszerűbb modellek közé tartozik. Az új járműnek köszönhetően tovább erősödött a szigetvári tűzoltóság beavatkozási képessége, növelve ezzel a lakosság biztonságát. Korlátozzák a forgalmat augusztus közepén Pécs és Orfű között. A Mecsekerdő ZRT tájékoztatása szerint Pécs és Remeterét között balesetveszélyes fákat vágnak ki a területen, így a közlekedőknek lassabb haladásra kell számítaniuk. A fakitermelés az útmenti sávot érinti, ezért az úttal párhuzamosan haladó kerékpárutat lezárják, munkanapokon reggel 8 és délután 3 óra között. A gyalogosoktól, túrázóktól pedig azt kérik, biztonsági okokból kerüljék el a fakitermeléssel érintett területeket, és ne lépjenek be a lezárt övezetekbe. A Magyar Vízilabda Szövetség kisorsolta a férfi vízilabda magyar kupas selejtező csoportjait. A 4-3 tagú csoportban 12 csapat küzd majd. A PVSK Mecsek Fűszért a Vasassal és az Újpesttel került egy csoportba. A selejtező tornákat augusztus utolsó hétvégéjén rendezik. A csoport elsők jutnak tovább a legjobb 8 közé, ahol a legutóbbi bajnokság első 4 helyezettje is csatlakozik majd a mezőnyhöz.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
6: Pécsett az Atinai út egy szakaszán gázhálózati munkákat végeznek. A helyszínen sávlezárás van érvényben. Útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani a Rákóczi út egy szakaszán, a NAV előtt ugyanis betonburkolatot cserélnek. A Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak, emiatt a felső makárdűlő bevezető szakaszát teljes szélességében lezárták, és lezárás várja a közlekedőket a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál is. A meteorológusok előrejelzései szerint pénteken egy felfrissülést hozó hidegfront éri el térségünket. A napos időszakokat már többfelé zavarhatják felhők. Országos eső nem várható, de lokálisan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északias szél többfelé megélénkül majd. Enyhül a forróság, reggel 26, napközben 34 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen, és neked jó pihenést, hiszen mára végeztél. Friss hírek, információk legközelebb 6-kor a Besten, addig is szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Hallható lesz az újdonság Rácz Gergőtől, előtte zenél a Csaklét Puma, Always and Forever.
1: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Úgy tűnik, hogy holnap egy kicsikét majd fellélegezhetünk, legalábbis napközben. Reggel nagyon-nagyon fülled lesz a levegő, 25-26 fokra kelünk, napközben a 34-35 fok a jellemző, tehát olyan lazán 4-5 fokkal lesz majd hűvösebb, mint például ma volt. Mindemellett érkeznek a záporok, zivatarok, akár jéggel, illetve heves szélviharral. A szél marad majd szombaton is, ott reggel 21, napközben a 30-32 fok a jellemző, vasárnap visszatér a magas UV-sugárzás a 34 fok mellett, míg a következő hét 36 fokkal annyit, és a hét közepére megint elérjük a 37-38-as csúcsokat. Időjárás után dalok jön majd a brit boyband a Blue és a One Love, előtte itt a Faith No More 90-es klasszikusa, szól az Easy a Best FM-en.

0: is all we need. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegyhét Best FM. A nyári kánikulát víz mellett lehet a legjobban elviselni, ám a csobbanásnak is megvannak a veszélyei. Hogy mire figyeljünk ebben az időszakban, erről beszélgetek Illés Zoltán vízimentővel.
1: Hát elsősorban a közvetlen környezetünkre, a fürdőzési szabályokra, és arra, hogy éppen az adott pillanatban milyen körülmények között vagyunk, beleértve természetesen az időjárási körülményeket is. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne, hogy strandolás előtt, vagy nyaralás előtt egy picit mindenki elevenítse fel magában azokat a biztos mindenki által ismert alapvető fürdőzési szabályokat, amik nagyon-nagyon meg tudják, de nagyon nagy mértékben tudják segíteni a biztonságunkat. És hát nagyon fontos lenne az is, hogy milyen helyet választunk a fürdésre. Én azt kérném mindenkitől ezúton is, hogyha fürödni szeretnének, akkor mindenképpen strandra menjenek fürödni, hiszen egy strandon, ha épített, ha természetes vízű strandról beszélünk, biztos, hogy van vízimentő.
0: Milyen konkrét szabályok vannak?
1: Hát, amiket az előbb is említettem, ezek a régi, de jól bevált szabályok, hogy például felhevült este nem megyünk hirtelen a vízbe, hogy olyan helyen, ahol nem látjuk a meder alját, ahol nem ismerjük a vizet, a mélységet, azt, hogy mi van a vízben, soha nem szabad ugrani. Mindig érdemes a bójákon belül tartózkodni, hiszen azon a területen vagyunk biztonságban, például a hajók tekintetében is. A bójákkal körülvett részen nem közlekedhetnek hajók, tehát csónakok sem jöhetnek már be erre a területre, illetve ezen a területen még egy viszonylag biztonságos távolságban vagyunk a parttól, tehát ha bármi probléma van, akkor időben és gyorsan ki fogunk tudni jönni a vízből. Nagy tavainkon mindenképpen kérném, hogy figyelje mindenki a viharjelzést. Másodfokú viharjelzés esetén tilos bemenni a vízbe. Ez ugye azt

0: jelenti, hogy 60 km/h vagy annál erősebb szél várható, nem feltétlenül az adott pillanatban van ez az időjárási helyzet, de ez várható ilyen esetben, hogy mindenki biztonságban legyen, tilos a fürdőzés.
1: Mik a vadvizek veszélyei?
0: Hát ez az egyik, amit az imént említettem. Az időjárás nagyon nagy hatással tud lenni a pillanatnyi körülményekre. Ezen kívül a parttól való távolság is nyilván nagyon komoly befolyásoló tényező, de ahogy kértem is, és ha mindenki így tenne, hogy strandon fürdőzne és betartaná azt, hogy a bójákkal határolt területen marad, akkor a parttól való távolság sem jelent nagy kockázatot, de nyilván van, aki eltávolodik a parttól, akár úszó, akár bármilyen vízi sporteszközzel, tehát mindenképpen gondolni kell arra, hogy olyan távolságra merészkedjünk csak el, ahonnan még biztonságosan és viszonylag gyorsan ki tudunk jönni. Nyílt vizeken egyre többféle és egyre több sporteszközt használnak az emberek. Ilyen például ugye évek óta nagyon nagy divat a száppozás. Nyilván ezek olyan eszközök, amikkel picit kihívás is, de a biztonság is azt mondja, hogy inkább egy picit legyünk távolabb a parton, a fürdőzők között használjuk ezeket. Ugye ez is jelenthet veszélyforrást. Nagyon kérek mindenkit, hogyha ilyen eszközöket használ, akkor például vegyen fel mentőmellényt. Hiszen a mentőmellény az képes arra, hogy életet mentsen. Ha nincs valaki mellény és probléma van, akkor nagyon-nagyon nehéz dolga van. Ha rajta van a mentőmellény, akkor szinte minden körülmények között a mentőmellény képes lesz megmenteni az életét.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik, érkezik Charlie bácsi és a Mindenki valaki a 90-es évekből. Na gyerünk!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szombattól pár fokkal enyhül a forróság, tovább emelkedhet a Duna vízszintje, halálos tűz történt Baranyában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás viszont akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez jövő kedd éjfélig marad majd érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Igyunk elég folyadékot, főképp vizet, és ne csak akkor, ha szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, és figyeljünk kiemelten az egyedül élő idős rokonainkra, ismerőseinkre. Elerett az eső a Duna vízgyűjtőin Ausztriában, esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A legfrissebb előrejelzések szerint holnap akár számottevő csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Ha ez megtörténik, az már néhány deciméteres emelkedést is okozhat a Duna-magyarországi szakaszán. Halálos tűzeset történt a Pécs közeli Cserkúton. A baranyai településen egy hétvégi ház gyulladt ki. Égett az aljnövényzet és az összehordott szemét is. A lángok gyorsan terjedtek, de sikerült megfékezni őket, írja a katasztrófavédelem. A tűzoltók a házban találtak rá a holttestre. Arra is figyelmeztet a hatóság, hogy országos tűzgyújtási tilalom van, már a legkisebb szikra is tragédiához vezethet. Ezért senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, ne hagyjon üveget vagy más hulladékot a természetben, és a tűzgyújtási tilalom idején sehol se gyújtson tüzet. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni, ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A NAV türelmes lesz, évvégéig nem büntet, hanem segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép.
1: Ma tetőzik a hőség, országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon megélénkül a szél, és késő délutántól néhol meg is erősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 37 és 42 fok között valószínű. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, kicsit mérséklődik majd a meleg, és néhol zápor, zivatar, felhőszakadás is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance himnuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség. Úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce. 6-7-ig ilyen White Boy, héttől csütörtökig az dance-ünk DJ Miller a lemezjátszók mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, így találtok meg.

0: a lemezjátszóknál. White Boy.
1: Öttel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt. Mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni. Are you ready?

Köszönöm.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok a 90-es és a 2000-es évekből, úgyhogy Imivel gyorsan helyet cserélünk, pár perc, meg nagyon-nagyon rövid kell szusszanásni pihenő után. Innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban kumlo.hu. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kapunyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusio Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cella Szepti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
3: Esik az eső a Duna vízgyűjtőjén Ausztriában. Halálos tűzeset történt Baranyában, megválasztották az év strandételét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elerett az eső a Duna vízgyűjtőin Ausztriában, esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A legfrissebb előrejelzések szerint holnap akár számottevő csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Ha ez megtörténik, az már néhány deciméteres emelkedést is okozhat a Duna magyarországi szakaszán. Halálos tűzeset történt a Pécs közeli Cserkúton. A baranyai településen egy hétvégi ház gyulladt ki. Égett az aljnövényzet és az összehordott szemét is. A lángok gyorsan terjedtek, de sikerült megfékezni őket, írja a katasztrófavédelem. A tűzoltók a házban találtak rá a holttestre. Arra is figyelmeztet a hatóság, hogy országos tűzgyújtási tilalom van, már a legkisebb szikra is tragédiához vezethet. Ezért senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, ne hagyjon üveget vagy más hulladékot a természetben, és a tűzgyújtási tilalom idején sehol se gyújtson tüzet. Parkolóépítés közben találtak második világháborús repeszgránátot a Fehérvár megyei Kislángon. A majdnem 9 centis robbanó szerkezet miatt 50 méteres körzetben lezárták a területet. Ez egy orvosi rendelőt és mintegy 20 embert érintett. A gránátot majd egy kijelölt helyen semmisítik meg, közölte a Honvédség tűzszerész ügyelete. Hiányzik a víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása a talajból, ez is fokozza a forróságot, és emiatt száradnak el a kapás növények a szántóföldeken, írja agrometeorológiai jelentésében a Hungaromet. Az elmúlt 10 napban alig esett csapadék, az is csak lokálisan, az Alföldön pedig egy hónap alatt kevesebb, mint 5 mm eső esett. Az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a súlyos mezőgazdasági osztály tovább romlott. Változással most úgy tűnik, hogy legfeljebb augusztus végén lehet számítani. Friss pisztránkonzerv lett az idei strandétel, egy Fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a balatoni körrendezvényén. Az év balatoni stranddeszertjének egy genesdiási édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfétel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatós vitt el. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenék.

0: legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: When I met you in the summer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Meleg és szélrekord is született ma. Szombattól már csak másodfokú hőségriasztás lesz. Megválasztották az év strandételét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újabb meleg rekordok dőltek meg ma. Az új országos napi csúcsot Kiskunfélegyházán mérték 41,8 Celsius fokot. Ma megszületett az új abszolút fővárosi meleg rekord is. Újpest állomáson 41,6 Celsius fokot mértek. A Kékestetőn sem volt még soha ilyen meleg, 32,1 fok volt. Egy zivatar napi szélrekordot is hozott, méghozzá Szolnokon, óránként 113 kilométeres széllökést rögzítettek. Szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás viszont akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez jövő kedd évfélig marad majd érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Igyunk elég folyadékot, főképp vizet, és ne csak akkor, ha szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, és figyeljünk kiemelten az egyedül élő idős rokonainkra, ismerőseinkre. Veszélyben a kőrisfák. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. Fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztul.
1: Friss pisztrán konzerv lett az idei strandétel, egy fonyódligeti újítást nyert bisztró kategóriában a balatoni körrendezvényén. Az év balatoni stranddeszertjének egy genesdiási édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfétel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatós vitte el. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha valaki még nem futott volna bele abba a kis rész videóba a YouTube-on, ahogy Justin Timberlake elmeséli, hogy hogyan is született a Sexy Back a stúdióban, gyakorlatilag spontán 20 perc alatt, érdemes rá keresnie. Ezzel a dallal indítjuk a következő órát, ahol továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak majd.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

mondták egy nappal arrébb, hogy mikor jön már végre az az enyhülés, most hát tényleg úgy néz ki, hogy holnap itt lesz. 35 fokos nappali maximum, ami mondjuk a mai 40-41-hez képest tényleg enyhülés. Zápor, zivatar és hideg front, szóval csőstül kapjuk az enyhülést, de azt hiszem, hogy ez most már ennyi nap kánikula után bőven megfér.

0: Best of all.
1: Nekem Fenek, a most érkező dal eredeti Stevie Wonderféle verziója, a címet viseli, hogy Another Star, vagyis egy másik csillag, ami portugálul úgy hangoznék, hogy Outra Estrela, de úgy ritmikailag nem jött volna ki, úgyhogy ezért a csillag helyett lett egy másik hely. Outro lugar, jön Salome de Bahia, itt a Best of.

Best of a legjobb zenék, duettek híres emberekkel, más híres előadók dalait előadva. Ez volt Tom Jones 1999-es Reload című albumának koncepciója. Erről jön most a Burning Down the House, a Cardigan Sound.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Esik a Duna ausztriai vízgyűjtőjén. Több megyében pusztított tarló, erdő és bozótt tűz, súlyos a mezőgazdasági asszály. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már 11 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje múlt vasárnap óta Pakson. Erről a miniszterelnök számolt be közösségi oldalán. Magyar Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy jelenleg a folyó osztrák vízgyűjtő területein esik az eső, ami vízszint emelkedést hozhat, de ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő. Ráadásul a jövő hétre ismét szárazságot ígérnek. A kormányfő megismételte, hogy a nagy fogyasztóktól továbbra is azt várják, hogy betartsák az önkéntes fogyasztás csökkentést. A lakosságnak pedig megköszönte, hogy átütemezik az áramfogyasztást a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több vármegyében pusztított tarló, erdő és bozót tűz. Bács-Kiskunban, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Fejér vármegyében is felcsaptak a lángok. Ercsiben 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát kellett kimenteni. Tolnában, Paks-Dunakömlődön és a borsodi Emődön pedig több ezer embert érintő csőtörések történtek. A kormány gyors jelentésében arra is kitért, hogy szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás még érvényben marad akkor is, de másodfokúra mérséklik. Hiányzik a víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása a talajból, ez is fokozza a forróságot, és emiatt száradnak el a kapás növények a szántóföldeken, írja agrometeorológiai jelentésében a Hungaromet. Az elmúlt 10 napban alig esett csapadék, az is csak lokálisan, az Alföldön pedig egy hónap alatt kevesebb, mint 5 mm eső esett. Az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a súlyos mezőgazdasági asztály tovább romlott. Változásra most úgy tűnik, hogy legfeljebb augusztus végén lehet számítani. Újabb melegrekordok dőltek meg ma. Az új országos napi csúcsot Kiskunfélegyházán mérték 41,8 Celsius fokot. Ma megszületett az új abszolút fővárosi melegrekord is. Újpest állomáson 41,6 Celsius fokot mértek. A Kékestetőn sem volt még soha ilyen meleg, 32,1 fok volt. Egy zivatar napi szélrekordot is hozott, méghozzá Szolnokon óránként 113 kilométeres széllökést rögzítettek. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Spice Girls egykori tagja, Melanie C érkezik majd a Never Be The Same Again-nel, és a Destiny's Child egykori tagja, Beyoncé nyitja majd ezt a 60 percet az Irreplaceable-en másodperceken belül, de 10-ig itt lesz még a Stars on 54 és az If You Could Read My Mind, jön majd még a Backstreet Boys és Spongebob MC is.
0: Ez a Night Shift a Best

0: nem kopik.
1: Best of M, a legjobb zenék. Az ezred forduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betét dalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bandit Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és a Mundial Tubak.

Best FM a legjobb zenék. Mi az két klub között egy harmadik? Az a Best FM jelenleg, mert hogy 50 Centet és az In The Clubot követi a Well Hello és T-Denny közös dal, a Disco Club mindjárt. De előtte még egy klub. A világ talán leghíresebb vagy leghírhettebb diszkója New York erős közepéről, amelynek egy egész estés mozifilmet is szenteltek. Stars on 54, If You Could Read My Mind. Jön a betétdal itt a Best FM.

yeah. Dip trap, the Fantasia.

nyakunkon a Sziget Fesztivál, ami hát ugye hivatalosan csak jövő kedden indul, de hát lezárások és forgalomkorlátozások már jóval hamarabb lesznek. Holnap 0 órától, ami hát gyakorlatilag 2:30 múlva lesz. Szóval tilos lesz majd megállni a Záhony utca mindkét oldalán, a Gázgyár utca és a Gázgyár lakótelep utca között, illetve a Gázgyár lakótelep utca mindkét oldalán, a Záhony utca és a hotel behajtója között.

Best FM, a legjobb zenék, akkor ennek az órának az utolsó perceit szenteljük a szerelemnek. A Love Message jön, a Love Message-el hamarosan, de előtte itt van a Backstreet Boys, az As Long As You Love Me-vel. Well.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap kihirdetik a villamos energiahálózat fejlesztési pályázat eredményét. Automatikusan jár az érintetteknek az iskolakezdési támogatás, mérséklődik a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Energia és vízügyi forradalomra van szükség Magyarországon, erről is beszélt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, amely érinti az energiatároló kapacitások fejlesztését, a hálózatfejlesztést, valamint a szén- és geotermikus energiát érintő beruházásokat. A kormányfő kitért arra is, hogy mintegy 600 milliárd forint uniós forrásból fejlődhet a hazai villamos energiahálózat. A pályázat eredményét holnap ismertetik. A beruházásokkal új vezetékek és alállomások épülhetnek, valamint nagyobb teljesítményű transzformátorok létesülhetnek. Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikeresen zárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok a hazai szakaszon. Erről tárgyalt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával Szabadkán. Kritikai hangok mellett stratégiai célként beszélt a vasútvonal mielőbbi befejezéséről a tárcavezető. A biztonsági próbák Budapest és Kelebia között már zajlanak, és várhatóan két héten belül lezárulnak. Egyelőre elmaradt a felsőoktatási ponthatárokat követő albérleti roham. Egy nagy ingatlanportál elemzése szerint országosan 6%-kal nőtt a napi telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt. Arra is rámutatnak, hogy ketté szakadt az albérletpiac, míg országosan visszafogottabb az érdeklődés, bizonyos egyetemi városokban jelentős a növekedés. Szegeden például 66%-kal többen érdeklődnek. A legnagyobb ugrást viszont Dunaújváros produkálta, ahol alacsony szintről ugyan, de 85%-kal nőtt a kiadó lakások utáni kereslet. Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás, és nem kell igényelni. A juttatás automatikusan érkezik az érintettekhez, jelezte Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első részletét a Magyar Államkincstár folyósítja még a tanévkezdés előtt. A második 50 ezer forintos részletet pedig utalvány formájában kapják a családok novemberben. Az összesen 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Vörös és fekete, így foglalhatnám össze az előttünk álló 60 percet itt a Besten. Inkább a fekete fog dominálni. A vöröset egyedül majd csak a piros, az alma fogja képviselni a Magna Cum Laude-nak köszönhetően. Érkezik majd a Black Eyed Peas, a Where is the Love-val jön a Black Attack féle Heartless, és a Back to Black is hozza majd az akár péntek, akár szombatot.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best of a legjobb zenék. Sajnos csak egyetlen egy albumra futott ettől a zenekartól. 1997 végén adták ki az On the Edge című albumukat, viszont erre az egy albumra is olyan most már klasszikusnak számító dalokat tudtak besűríteni, mint a Bang Bang, vagy éppen Ennio Morricone a Profi című filmhez írt témájából készült Heartless. Ez jön most itt a Best.

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dalban használt hangminták jogdíjai nem voltak tisztázva, úgyhogy egyedül a dal szerzőjének, Enyának a jófejségén múlott, hogy a Fugees első nagylemeze, a The Score, egyáltalán megjelenhetett ezzel a kislemezzel. Jön a Ready or Not!

Köszönöm a legjobb zenék, hogy is mondjam csak, amíg a Black Eyed Peas keresi a szerelmet, addig Brandy és Monica már meg is találta. Csak azon megy a vita, hogy akkor az a szerelem pontosan kié is. The Boy Is Mine, de előtte Where Is The Love, itt a Besten a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó első dala szépen körbeutazta a világot. Jamaikából indult, hiszen a dal eredetije ott jelent meg 1967-ben John Holtnak köszönhetően. Aztán 1980-ban átdolgozta az amerikai Blondie nevű zenekar, majd 2002-ben vette elő az Atomic Kitten. Ők jönnek most a Tide is High-al.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban összezárnak. Veled

Best FM a legjobb zenék, ha most scrabble-öznénk, akkor az összes dupla V-met el kellene használni a következő 7,5-8 percben, mert jön a White Town a Your Woman-nel, utána pedig a Follow the Flow a Porsche Marita Best-el.

Best FM, a legjobb zenék. Hát ilyen az, amikor egy rapper magányos. Akon és a Lonely után lássuk, hogy Sasha hogyan közelíti meg ugyanezt a témát. I Feel Lonely most itt a Besten, a legjobb zenék között.

Next FM a legjobb zenék. Ennyi volt már a Night Shift és a csütörtök. Holnap péntek lesz. Miket nem mondok. Hagyom még pihenni a Night Shift rezidenseket, szóval holnap a Night Shift extrában kivételesen megint csak én leszek szolgálatban, mondhatni White Boy All Night Long holnap is. 6-tól 8-ig mix, 8-tól éjfélig pedig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei, pont úgy, mint hétfőtől csütörtökig minden nap. Senész jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: A legjobb zenék minden nap.
0: Minden nap.
2: Mit tehet a sejt?
3: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
3: Aki mit se sejt.
4: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és az a

0: tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul a kipa.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.